0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy a

0: Igaz?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeér a világunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.

hallgatottabbak.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretnék volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha unnak látszik, ami marad itt ennek.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tisza vidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tisza vidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mintegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 37 legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: fel velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkészült a nyírszőlősi fejlesztés. Szabálytalanul parkolás akadályozta a munkákat. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a

0: környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyíregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Befejeződött a nyílszőlősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyíregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött, majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. kisebb tűzese történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább, és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszt képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kreszt legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

0: úgysem felelnék.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubilómi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adat élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyiregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Tök jó volt, hogy Dokival beszélgetünk, most kiadom egy picit ezt a belső beszélgetésünket itt adás előtt, és akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan lehetne ezt a műsort jól elnevezni, a mostani epizódot a Csak 10 perc rovatban. Tényleg köszöntöm a rádióhallgatókat. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Doktor Mórik Gyulával beszélgetek, és azt találtuk, hogy az ellenség mérete. Hát ugye, arra voltam kíváncsi, ugye, hogy az éghajlatváltozás kapcsán, amikor elkezdenek olvadni azok a területek, amik most egyelőre még jég alatt vannak, akkor onnan előkerülhetnek vírusok, gombák, baktériumok, amik veszélyt jelenthetnek majd az emberiség jövőjére.
3: És ugye nem arra, majd.
2: Igen, nem veszélyt majd. Jelentenek. Okay. És hogy arra vagyok kíváncsi, hogy milyen mennyiségű ellenséggel állunk szembe. Vagy pedig lehetőséggel. Mert ugye ez nem konkrét ellenség, csak egy lehetőség.
3: Ez konkrét ellenség. Tehát senkinek ne legyenek kétségei, mert mondom, már voltak események, amiről szintén beszélni fogunk. Tehát konkrétan mérjük föl, hogy az ellenséges sereg mekkora. Ugye, hát mert ez úgy megyünk egy ilyen csatába bele, hogy vannak fegyvereink, meg tudjuk, hogy mit kell ellenük csinálni, meg onnantól kezdve tudjuk, hogy hányan vannak, és akkor fölkészülünk. Oké. Tehát tulajdonképpen mit kell megvizsgálni, és nagyon örülök, hogy volt egy napom, mert így még szemléletesebbé tudom ezt tenni. És Tivi, nagyon szépen kérlek, mindig reflektálj, és nyugodtan mondd el azt, amit érzel.
2: Ezért kapok állandóan, ne dumálj bele, hagyjad
3: már
2: beszélni.
3: De most dumálj már bele, mert hogy szeretném, mert hogy...
2: Te mondtad.
3: Igen, így van, én mondtam, és ami a lényeg, tegnap rádöbbentettél arra, hogy én túlzott nyugalommal beszélek erről. És igazad van. Azért, mert én ezt ismerem, tanulmányozom, kellőképpen a helyén kezelem, és mondtam neked, hogy én figyelem azokat, mik a kihívások nekem, családnak, unokáknak, stb. És ezért nagyon komolyakat teszek. Na, szóval akkor az ellenség körülbelüli méretéről beszéljünk. Fel kell mérnünk a fagyott talaj kiterjedését, az olvadás ütemét, és hogy akkor abba körülbelül...
2: Szerintem ezt pontosan meg lehet mondani majd.
3: Ezt hajszál pontosan meg fogjuk mondani. Igen. Így van. Na most nagyon nagy különbség van az északi félteke és a déli féltek, a két sark jege között. Ugye az északiról beszélünk most általában, mikor beszélünk, mert a jég... Tehát ha a déli is elolvadna, az tragédia lenne, de az nem lesz ott mostanában. Tehát igazából az alap probléma most az északi féltekén van, és ezek a számítások kizárólag az északi féltekére vonatkoznak, mert azt van értelme számolni most nekünk, a többit majd később kell számolni más generációknak. Oké. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen területről beszélünk. Az északi féltekén egy olyan 23 millió négyzetkilométert borít ilyen fagyott talaj.
2: Köszi.
3: Oké? No, tehát ez azt jelenti, hogy van 23 négyzetkilométer.
2: Millió.
3: Csak hogy 23 millió, bocsánat, igen. 23 millió négyzetkilométerünk, mivel Magyarország területét úgy nagyjából mindenki be tudja lőni magának, hogy mekkora járt már egyik-másik végében. Ha Magyarországot nézzük, akkor, ami ugye 93 ezer négyzetkilométer, akkor egy olyan csak most ezek felkerekített számok, 250 magyarországnyi területről beszélünk. Még egyszer mondom, 250 magyarországnyi terület.
2: És te mondtad, hogy nyugodjak meg.
3: Igen, de csak akkor mondom tovább. Várhatóan a felső
2: milyen
3: három...
2: Milyen mélyen van? 3 méter?
3: Igen, a felső 3-4 méter fog megolvadni, a többi nem.
2: Akkor 23 millió négyzetkilométer szorozva 4 méteres vastagság, csak eddig.
3: Igen, igen, igen. Ennek a jelentős része felolvad a következő évtizedekben. Mondok meg egy spóra számot. Tehát a Szibériából származó talajmintákban egyetlen, most figyelj Tibi, egyetlen gram talajmintában van, ami attól függően, hogy honnan jött, vagy 1 millió, vagy 100 millió élő baktérium, sejt, vagy spóra.
2: Egy gramban.
3: Jó. No.
2: Ezt le sem tudod írni.
3: Jó. De le tudom írni.
2: Mármi nem ezt, hanem azt, hogyha ezt elkezdett kivetíteni. De mondjuk...
3: De kivetítettem. Pontosan erre volt időm.
2: Hát ez kimondhatatlan beszélni. Szám.
3: Nem. Én csináltam egy, ugye azt mondtam, hogy jó, akkor legyen ez az ugye 23 millió négyzetkilométeren olvadjon ki a felső 3 méter. Találtam egy ilyen szakkönyvet, ami azt leírta, hogy egy köbméter kiolvat anyag, tehát egy méterszer egy méterszer egy méteres kocka. Egy köbméter ilyen talaj, nagyjából másfél és két tonna között van, plusz-minusz lehetnek, de számításnak ez jó. 3-4 méter mélyen olvad el, tehát ez nagyjából egy négyzetméter, vagy pontosabban ugye egy ilyen négyzetméteren kiolvadó mennyiség, az nagyjából 5 tonna.
2: Az 5 tonna.
3: Az 5 tonna. Oké. Okay. Na, 5 tonna. Ki. Egy gramban van 1 millió és 100 millió közötti. Igen. Hát közepeljük meg, legyen benne 10 millió.
2: Jó.
3: Oké. Okay. Na, akkor innentől kezdve van 5 tonnánk. Na most van 5-ször 10 a 13-on, ha jól számolom. A kórokozó szám az ugye 10 a 7-en, azt Igen. számoltuk. Tehát körülbelül 50 billió van egy 3 méter mély négyzetméteres területen.
2: Aha, 3 köbméterben.
3: Na most akkor... három köbméterben. Így van. Na most ez ugye 10 a 13-on szor 23 szor 10 a 6-on, és akkor kijön, hogy 1,15 szor 10 a 21-en, tehát ez azt jelenti, hogy 1,1 vagy 1,15 század, bocsánat, trilliárd. Hát valaki akar számolni után, és javítson ki, ha rosszul mondtam, nagyjából én ezt hevenyészetten összeraktam. De nagyjából ennyi kórokozó van, ami támadni fog. 1,15 század szor 10 a 21-en, azaz 1,15 század trilliárd, de akkor nézzük meg, hogy ez mennyi, mert hogy nem tudjuk felfogni ezt a számot. Ezért, figyelj, Tivi, én szereztem ehhez adatokat, és döbbenet.
2: Tehát, te direkt szivatsz különben.
3: Nem, figyelj, szerinted az összes homokszem, ami létezik a sivatagokban, a föld teljes területén, az óceánok partján, és
2: szerintem,
3: az óceánok
2: mélyét is
3: számolnak. Az nincs ennyi. Az összes homokszemnek ez, ami a földön létező összes homokszemnek ez a 150-szerese.
2: A közi.
3: Na, aztán várjál, mert ha az összes vízcseppet nézed, akkor is kifejezhető, tehát annál nem több, ha az összes földön lévő vízcseppet nézed, annak egy része, de akkor is látható szám, tehát néhány tizedes.
2: Mit akarunk most ezzel elérni?
3: Várjál, nem, van még egy összehasonlító számom. 5 forintos érme, azt megnéztem, az olyan kicsit több, mint egy milliméter, azt mondta a hozzáértő ember, hogy 1,6 milliméter, ha minden igaz. Na mindegy, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy 5 forintos érméket ilyen oszlopszerűen teszünk egymásra, és egymásra rakunk annyit, ahány kórokozókval szembe kell nézni. Tippelj mekkora, milyen magas oszlopot kapunk. Mondjuk, mert tippelj ilyen bolygók távolságában, mert ugye...
2: Hát a Holdon túlmegyünk, az biztos.
3: Így van, a Holdon jelentősen túlmegyünk, csak hogy azért legyünk.
2: Napig?
3: Elmegyünk a napig is, és
2: meg vissza.
3: Meg, figyelj, tudod mi a durva, hogy ezt már nem tudjuk kilométerben kifejezni, tudni, mik ez nagyjából, most figyelj, így van, 200 fényév.
2: De jó.
3: Nagyon egyszerű, a nap föld távolság, hogyha most kilométerezni akarunk, hogy az emberek kilométerben lássák, akkor nap föld távolság, ha jól tudom, akkor 150 millió kilométer.
2: Aha.
3: Oké, na ezt 12 ezerrel szorozd meg, tehát 12 ezer föld naptávolságról.
2: Csak miért mondtad azt nekem, hogy azért, mit tudom én, legyünk nyugodtak? Hát hogy lennénk nyugodtak? Most egyelőre még csak a veszélynek a mértékét.
3: Én nem mondtam, hogy legyél nyugodt, én csak azt mondtam, hogy ezek a, hogy először mérjük fel, mielőtt idegeskedni kezdünk a valós problémát. Azt is megnéztem egyébként a legközelebbi csillag, amit nem tudunk kutatni, semmit nem tudunk, ami a csillag, ami a mi rendszerünkben van, az nagyjából 4,5 fényévre van. Tehát ezért számoljuk ki, hogy ennek a 45-szöröse, ahová jutna ez a dolog. Tehát óriási bajban vagyunk. Tehát ez a kórokozó mennyiség, ez egyszerűen szinte felfoghatatlan. Most azért dolgoztunk rajta 5
2: És holnap tehát, elmondjuk azt, hogy akkor...
3: Nem, még elmondok még egy nagyon fontos dolgot, mert ezt ígértem, és ezt ma szeretném még elmondani. 2016-ban alapvetően megváltozott az erről alkotott gondolkodásunk. Tehát azok, akik azt mondták, hogy jó, meg semmi sem, meg nincs ezzel semmi gond. 2016-ban a Jamán félszigeten, bízom benne, így kell kiejteni, a következő történt. És nagyon-nagyon magas hőhullám érkezett oda, nagyon rövid nyári időszakban, és felolvadt a talaj. És a szakma úgy fogalmaz, hogy ebből az egész olvadok, nem olvadok ciklusból kikerült, ebből a befagyott állapotból kikerült egy olyan rénszarvas, tehát úgy fogalmaz a cikk, hogy kint rekett, egy olyan rénszarvas, amely 1941-ben akkor egy lépfene járványban pusztult el. Ezért hasonlítunk mindent itt a baktériumok kapcsán ehhez a lépfenéhez, mert ez megtörtént esetet mond el. Tehát 2016-ban, és csak ezzel szeretnék ma búcsúzni, kiolvadt egy darab antraxos szarvas, ami 41-ben pusztult el. Mondom a mérleget, hogy mi lett belőle. Elpusztult a sarkkörön a környezetében 2300 rénszarvas, megbetegedett 90 ember, és tovább megyek, meghalt sajnos egy 12 éves gyermek. És ez egy ismert kórokozó volt, amely ellen mindenünk megvolt. No, akkor ezzel búcsúzunk holnapig, és aztán bízom benne, hogy jobb dolgokat hozunk már holnap.
2: Legyen így. Amen. Mert ezt várom.
3: De érted ezt a problémát?
2: Most egyre jobban kezd bennem az a kérdés.
3: Egy kiolvadás, okay, egy darab rénszarvas.
2: A reggeli rémizgetéseknek mikor lesz vége?
3: Holnap.
2: Jó, oké. Köszönjük szépen. Holnap jelentkezünk, doktor úr. Jó pihenést kívánunk. Remélem, hogy nem 50-est fogsz aludni, hanem 92-est, és holnap tényleg átcsapunk a jó irányba. Oké. Köszönjük. Szia.
3: Sziasztok.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.

0: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyinkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek, és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Verekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán, marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadékmennyiségnek csak mintegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyog-Matolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyiregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Önök Csak 10 perc nevű rémizgetős reggeli műsorunkat hallják. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Hát szervusz, doktor úr. Azt mondtad, hogy ma az eddigi műsorok, mint egy nem olyan sok ez, vagy 8-10 műsor, több héten keresztül, amikor is beszéltünk arról, hogy a klímaváltozás hatására, hogyha esetlegesen elindulnak azok a felmelegedési folyamatok, a jég alól mik kerülhetnek elő, erre voltak számítások.
3: Nem elindulnak, hanem mennek, és úgy is bekövetkeznek, úgyhogy ne legyenek illúzióink.
2: Szóval, mekkora veszély leselkedik ránk, ezt taglaltuk hetek óta. Azt mondtad, hogy ma megnyugszunk.
3: Hát bizonyos részben igen. Ja. Oké. Na, azért, mert még nagyon sok barátaim is hívogatnak, és beszéljünk már arról, azt mondták, hogy mi elejtettünk egy mondatot korábban, vagy én elejtettem, akkor vállalom ezt a felelősséget.
2: Szerintem ez inkább így van.
3: Igen. Szóval, amikor azt mondtam, hogy rengeteg ismeretlen gén van a most előkerülő baktériumokban, és nagyon sok számos olyan gén van, amit megismerünk, és a baktériumoknak az a típusú génje, ami bizonyos antibiotikum rezisztenciákért felelős. Tehát akkor most kimondom azt, ami van. Ez egy tévhit, hogy az antibiotikum rezisztencia a modern gyógyszeripar szüleménye. Igen, annak következményeként is kialakulhat, de egyetemi kutatók a Nature magazinban, ami egy nagyon-nagyon neves tudományos lap, ott megjelent cikkben lehetett meg elolvasni, hogy egy 30 ezer éves ilyen permafrost, tehát ebből a fagyott mintából kinyert baktérium pontosan olyan rezisztencia géneket hordoz, amely tökéletesen védi a vancomicin, a bétalaktámok, az aminoglikot, tehát ezek antibiotikum típusok. Tehát ezek ellen, a típusok ellen tökéletes védettsége van már úgy, hogy soha nem találkozott vele. És összehasonlítva ezeket a géneket, tulajdonképpen egyformák a mai kórházi szuperbaktériumok ugyanilyen gén szerkezetével, tehát magyarán szólva ugyanazzal a védettséggel már rendelkeznek, mint azok, amik kórházi szuperbaktériumokként sajnos tizedelik az embereket. Na, honnan jön ez? Képzeld el, hogy ezek a közel sem békés kis baktériumocskák, ezek egymással is harcoltak a föld történetben, és az egymással való küzdelemben fejlesztettek ki támadó anyagokat, és a másik csapat meg az ellen valamiféle védekezőt, és amikor ez sikeres volt, akkor ezt a génjeikbe is ugye beleírták. Tehát olyan baktériumok fognak kiszabadulni, amelyek jó része rezisztens. Nem lehet tudni, hogy csak azok ellen, amik vannak nekünk, vagy azok ellen majd, amit mi majd ki akarunk fejleszteni, mert ne felejtsük el, hogy ők évmilliókig küzdöttek egymással. Mi pedig antibiotikumokat néhány évtizede használunk. Tehát jóval okosabbak, ezek az ős rezisztencia géneket hordozó baktériumok kiszabadulnak, és nem az egyetlen egy probléma, hogy meg tud bennünket támadni, és akkor mi lesz. Tételezzük, hogy nem tud bennünket megtámadni. Nem baj, mert át tudja adni a kiolvadt és belekeveredik a mindennapokba, egy olyan baktériummal sajnálatos módon fogalmazunk úgy, hogy köthet szövetséget, amelyik utána már embert tud fertőzni, de fel lesz vértezve ezzel az antibiotikum.
2: Tehát kicsit komplexebb lesz a támadás, mint ahogy az alapjába véve egy baktériumtól alaphelyzetben elvárható.
3: Van, tehát nem lehet tudni, hogy ezek a támadó erők milyen olyan védelmi fegyverzettel, légvédelem, stb. Ha a mai háborúkra utalunk, rendelkezik, ahogy azt hiszük, hogy van egy hú de szuper rakétánk, majd az a jól odalövünk, de közben neki meg van egy olyan védelmi rendszere élből, hogy fel van készülve erre. Hoppá. Oké. Ma már ezeket tényleg kutatni se lehet tibi védőfelszerelés nélkül. Tehát nem lehet megközelíteni, nem mehetsz oda. A leleteket, ha behozod egy egyetemre, egy laborba, akkor ott szintén egy nagyon elszeparált rész. Ez egy biológiai veszély.
2: Hát csodálkozó.
3: Hát nem, csak azt mondom, hogy és egyre több ilyen elhult állati tetem fog majd felszínre kerülni, kiolvad, és a bennük lévő bombásárvék, és egy ilyen tetsz halott állapotban lévő zombi mikróbák, ezek robbanásszerűen elkezdenek.
2: Még egy adatra visszautalnék, hogy talán, mit mondtál, 20 vagy 40 ezer éves volt az a baktérium, amelyeket felolvasztottak, és tökéletesen fertőzőképes volt utána.
3: Igen, a 48.500 a pontos kora annak a... Én azt hiszem, az vírus volt egyébként, de most mindegy. Tehát 50 ezer éves ilyet már olvasztottunk ki, és tökéletesen működött. Csontosan nem is lehet elindítani, tehát ami képes egy egyszerű kis gombánál, élesztő gombánál nagyobb szervezetet megfertőzni, azokat a vírusokat szigorúan tilos aktiválni. Tehát mi csak nem is. Tehát bízunk benne, hogy ezt be is tartják ezt a szabályt. Jó. Na, akkor mennyire tudunk sikeresen védekezni? A baktériumok ellen jó esélyeink vannak, azért, mert vannak ezek az antibiotikumok, mindenfélék jelen pillanatban, amik amilyen baktériumaink vannak, azok ellen jó esélyek is tudunk még fejleszteni, meg vannak ezek a baktériumokat elpusztító vírusok most, mint új hatékony fegyver. Mi a lényege? Az, hogy a baktérium önálló, és ezért máshogy működik, mint a mi sejtünk, mert egy úgynevezett prokarióta sejt, és innentől kezdve számos olyan pont van, ahol meg tudunk egy baktériumot támadni, úgy, hogy a saját sejtjeinket nem bántjuk. Ez így érthető,
2: persze,
3: ugye? Oké. Okay. No, de akkor ott lesznek a vírusok. Ott megint megbeszéltük, hogy ők bemennek a mi sejtjeinkbe, tulajdonképpen ott aktivizálódnak, és innentől kezdve nehéz őket elpusztítani, mert csak a saját sejtjeinkkel együtt lehet elpusztítani. És ez így is történik egyébként, az immunrendszer azonnal feláldozza a saját sejtet. Hogyha meglátja, hogy benne már növekszik egy ilyen vírusgyárrá alakult már az adott sejt. Tehát egy fertőzött sejtet az immunrendszer meg fog ölni. És ez nagyon fontos, amikor egy oltásról beszélünk, és most túl milyen oltásaink vannak itt az új oltás sok kapcsán, hát de biztos, hogy minden annyira fénylik, mint ami az első ránézésre tűnt, akinek van kedve olvasni utána, hogy ezzel hogy állunk. És a gombák ellen pedig borzalmasan nehéz lesz védekezni. Tehát ezt mindenki vegye tudomásul. A gomba az majdnem olyan, mint mi. Alaki megjelenése, a belső működése, a sejtekben lévő különböző enzimek, különböző sejtszervecskék, mitokondriumok, fehérje szintetizáló szervek, stb. Lényegében ugyanolyan, mint amilyen. Mi ezzel a baj? Az a baj, hogy amikor támadod a gombát valamilyen mechanizmusát, nem tudunk olyat találni, vagy nagyon nehezen, ami bennünk nincs meg. Tehát innentől kezdve nem tudunk úgy támadni, hogy mi ne sérüljünk. Ez így érthető?
2: Igen.
3: Tehát az a baj, hogy a terápiás dózis, tehát ami már elpusztítja a gombát, az borotva élen táncol, hogy gombára hat inkább, vagy a mi májunkat és a vesénket teszi tönkre. Tehát az a baj, hogy ezeket a gyógyszereket nem tudjuk úgy alkalmazni, hogy valami nálunk ne menjen tönkre. És mondom, szörnyű, mert ehhez tegyük hozzá, hogy egy ilyen permafrostból kiolvadó gombafaj, ha be tud fertőzni egy olyan embert, akinek nem tökéletes az immunrendszere, akkor ott a halálozási arány elérheti a 80%-ot.
2: Jó, tehát akkor immunrendszert kell fejlesztenünk.
3: Na, így van. Tehát ez nem egy tudományos, fantasztikus kitaláció, amiről eddig beszéltünk, hanem egy valós, reális, fogalmaz, hogy úgy, hogy bioszféra kockázat talán ez, az, ahogy az artizipari kiaknázása által felszínre
2: jönnek ezek a történetek. Jó, tehát szedjetek C-vitamint.
3: Na, tehát az épp immunrendszerű emberiségé a jövő. Tehát tessék szíves lenni megérteni, hogy nem tudjuk azt csinálni, amit eddig csináltunk. Ezt a COVID gyönyörűen megmutatta, és én erről már készülök, és a jövő héten egy részes anyagot fogok róla mindenki elé hozni, hogy mit találtunk. Tehát azt kell látni, hogy vártunk egy felső légúti halálozást, és a COVID vírus vitt mindenkit, akinek mitokondriális működési zavara volt. Tehát a normál életben itt éltek az emberek. Csodálatos emberek, olyanokat veszítettünk el, hogy hihetetlen, hát ez a szeretteinket, művészeket, stb. Itt éltek közöttünk, és látszata, semmi baj nem volt, készülték az életet, semmi. És de belül már nem volt tökéletesen működés. És akkor innentől kezdve, ha belül nem tökéletesen működés, akkor egy ilyen külső ágens az bizony egy legyengült immunrendszerű egyénre, így úgy amúgy ezzel-azzal kezelt egyénre, ilyen-olyan-amolyan gyógyszert szedő egyénre, ez elképesztően veszélyes, vagy akár halálos volt. Ugye, volt egy AC2 receptor, amit erről is fogunk beszélni, ami ugye egy olyan receptor, amit mi használunk különböző dolgok bejuttatására a sejtben, nevezetesen vérnyomás csökkentésnél. És a vírus pont ott ment. Tehát igazából, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog az, hogy élünk és azt hiszük, biztonságban vagyunk, de olyan kapuink vannak nyitva, amin keresztül egy kórokozó simán bejut és elveszi az életünket. Tehát már sokkal nagyobb a tétje az egészségnek, mint korábban volt. És a teljes egészségnek, tehát a krónikus betegségekkel való élet, ami tulajdonképpen egy modern új találmány és ígéret, mert ezt eddig nem tudta megcsinálni az emberiség. 19. században még a krónikus betegségekből való halálozás valami egészen csekély volt, most pedig olyan sokáig élünk krónikus betegségekkel, hogy 90% környékén van, akik valamilyen krónikus betegségben halnak. És ezeket az embereket gyilkolja le ez az idegen kórokozó, mert hogy az ellenállásuk jóval, de jóval kisebb. Tetszik érteni?
2: Abszolút.
3: Tehát óriási felelősségünk van, és szerintem az iskolában is el kellene kezdeni tanítani az egészséges életnek a tudományát, hogy így fogalmazzak. Ezt kell a gyerekeknek megtanítani, hogy utána felnőttként ne egy krónikus betegségben gyógyszerrel éljen, és várja, hogy mikor jön valami, ami elviszi. Ez óriási a tét. Nem az a kérdés, Tibi, hogy lesz-e gond a jövőben ezekkel a kórokozókkal. Csak az a kérdés, hogy mikor lesz a gond.
2: És hogy mennyire felkészülten várjuk ezt
3: és
2: az egészet.
3: Erre fel kell készülni. Egy felelősségteljes szülő, nagyszülő, te is lassan bekerülsz ebbe a kategóriába, ez felkészíti az unokát arra, hogy na jó, figyelj ide, neked ez már szinte biztosan gond lesz. Ne alapozz arra, amire te alapoztál az egész két hétben, legalább addig beszéltünk erről, hogy mondjam már a tutit, mert itt majd akkor szóljunk, amikor kitaláltunk valamit. Hát szólok, kitaláltuk, Tibi. Élj egészségesen, rakd rendbe a szervezetedet, és az emberi faj azért van jelen, mióta csak megvan a világ, már úgy, amit meg kifejlődött, hogy fogalmazzak, azért nem pusztult ki teljesen, mert egy olyan rendszer van bennünk, ab ovo, tehát eleve, ami megvéd bennünket.
2: Hát ez nem
3: csak
2: garancia.
3: Csak ezt tönkre tesszük. De ez garancia, ez garancia, mert ez egy hosszú távú garancia, hogy az emberi faj az nagyon szépen is jól
2: fejlődik. A működése nem garancia, ha tönkre tesszük.
3: Az nagyon nem az, tehát rendben kell tartani, vagy rendbe kell tenni, mert ez fog védelmet jelenteni. Mindenki rohangál. Emlékezzünk arra a fejetlenségre, és arra a kétségbeesésre, ami itt a Covid-nál volt. Ez megelőzhető. Azzal, ha egészségesek vagyunk.
2: Jó, oké. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Szerintem ez egy jó csomag, és szerintem még ebben van egy jó pár olyan jellegű dolog, mert most már mindenféleképpen arra szeretnélek kérni, hogy akkor nézzük meg az immunrendszernek a felturbózásának a legfontosabb lépéseit. Jó, a folytatásban ez következik. Köszönjük szépen, doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia, szia!
3: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubilómi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében adatait élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én

0: Első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Szép jó reggelt, Nyíregyháza, kedves Best FM hallgatók! Egy újabb vasárnap reggel, amikor is remélem, hogy kipihenten és mindenki jó kedvűen ébred. Kutkózunk, lustálkodunk, vagy már éppen készítjük a mai programterveket, amihez én azért fogok adni majd lehetőséget, de addig is ajánlom oldalunkat figyelmébe, bestfmnyíregyháza.hu. 8 óra után nyújtózkodás és belecsapunk Rihanna dalával a következő órát.

0: 10-től 14-ig. Szentai Edit veszi át a mikrofont. Jó sztorikkal és a legjobb zenékkel.
1: Hétvégén is teljen kellemesen a napot.
0: Hallgasd a Best FM-et. Best FM. Best FM.
2: Ül mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ő volt Will Smith, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok csodás napot augusztus 16-án, hogy telik a nyári szünet. Pakolásszuk-e már a gyerekeknek mondjuk azokat a kis cuccokat, motyókat, amiket visz még mondjuk jövő héten Szigligetre. Nagyon kapósak ezek a táborok is, és én biztos vagyok benne, hogy rengeteg megyebeli kis gyermek töltötte, igencsak élménydúsan a vakációját. Azt már mondjuk meg se verem kérdezni, hogy hányan vágynak mondjuk vissza az iskolába, de a kérdés föl lehet nekik tenni, viszont az, hogy hány szülő aggódik már emiatt, valahogy úgy biztos vagyok, hogy sokkal több kéz lenne fent a magasban. Jó készülődést kívánok a reggelihez, a vasárnapi ebédhez. Hát meleg van, ugye erről nagyon sokat úgy nem tudok mesélni, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy a 30 fok feletti hőmérséklet marad. Én már várom egyébként azt a pici kis lehűlés zuhét, amit nem tudom, hogy a meteorológusok tényleg hihetően mondanak-e majd a jövő hétre, de azért meg fogom nézni, hogy pontos információkkal szolgálnak-e nekünk. Az én feladatom a legjobb zenéket hozni, és a jó hangulatot, ezt kívánom egyébként mindenhová, mert hogy ez nagyon fontos. A Black Eyed Peas dala pedig már is itt van, aztán jön a Well Hello, velünk lesz Coolio, és a Duran Duran is, itt a 103.9 Best FM-en.

0: Mindjárt 8:30 van, jó reggelt, sokan pihenünk még remélhetőleg a Régiségpiac környékén, viszont kapok már fotókat, és bevallom őszintén, nekem anyukám ezen a környéken lakik, úgyhogy mindig jó kis radar ő nekem, mert hogy figyeli, hogy mi újság, és akik ügyesebbek mondjuk letudják a piacolási kis programjukat még a reggelebbi órákban, mert hogy később majd melegszik a hőmérséklet, aztán nem is igazán nagyon fogunk vágyni az utcára, hát ez majd még azért később lesz. Aki mondjuk még a mozgást szeretné letudni, a bevásárlást, bármilyen kis dolgát, ők biztos, hogy nagyon ügyesen, ilyen 8:30 magasságában mindent már letudnak. Kívánok mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést, ez nagyon fontos, és ha bármit tapasztal, nyugodtan írja meg nekem. Én Zentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren. Jön a Durán Durán, és Coolio is itt a Besten.
1: Egy jó dallal a munka is jobban pörög. Hallgasd a 103.9 Best FM-et, ha kell egy kis plusz energia.

Születésnaposokat nem felejtjük el, és a héten ünneplőket sem. Nem sokára megnézem, hogy kiket lehet még így utólag is mondjuk a mai napon mindenképpen fölköszönteni. És itt a születésnaposok biztos, hogy tudják a családban, hogy ki, mikor, és éppen augusztusban nagyon sokan születtek egyébként. És ha már itt a mai napot nézem, akkor bizony ezen a napon született például Madonna 1958-as születésű, úgyhogy ha valaki ma ünnepli a születésnapját, akkor így jó társaságba kerül. Madonna 58-as, hihetetlen még mindig. Azért mindig mondom, hogy megnézném őt is, meg Cher-t, meg sorolhatnám itt a nagy ikonoknak a nevét, hogy reggel hogyan ébrednek fel, és mennyi meló van abban, hogy összekapják magukat. Jújúj, azért vagyunk mi nők egy kicsit ilyen huncutak ezen sztárokkal kapcsolatban. De egyébként augusztus 16-ához kötődik egy szomorú zenei emlék is, ugyanis 1977-ben ezen a napon hunyt el Elvis Presley, mindössze 42 éves volt, és 2018-ban szintén ugyanezen a napon vesztettük el a soul királynőjét, Aretha Franklint is. Hát igen, a dátumok azért meghatározóak az embernek az életében, ilyen-olyan emlékek biztos, hogy mindenkinek úgy azért előtérbe tudnak kerülni. Na hát nálunk a legjobb zenék kerülnek előtérbe, jön az Ain't No Sunshine, aztán Robbie Williams dala is, és Eros Ramazzotti dalát is hozom, aki most nekem egy nagy kedvencem itt a 103.9-en. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

0: Best FM.
1: Veszteszemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet a Best FM. A Best FM.

szeretjük, amikor a szelet érezzük, és egy picikét úgy átfújja a lakásunkat, úgyhogy a reggeli kis szellőztetésnek az ideje abszolút itt van. De aztán jön a meleg, és jön itt a napsütés, legalábbis ma egész nap a napsütésé lesz a főszerep, és esőt hozó felhők is nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre nem nagyon akarnak ide hozzánk érkezni. Maradnak a hőfokok, legalábbis a kánikulában oly fokokat fogunk majd itt mérni, hogy akár 36-37 fok is lehet, úgyhogy kitartást mindenkinek. Jó főzicskézést kívánok a konyhában, készülődést, akár a reggelihez, és közben szóljon a 103.9 Best FM, ahová pontban 9-kor a friss hírekkel kis

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez közökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecsedi Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecsedi Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

azért óvatosan, nehogy megfázzunk, mert hogy könnyen ilyenkor az ember pucoskodik, aztán megfázik véletlenül a húzattal is óvatosan, viszont a zenével ne legyünk óvatosak, mert hogy mondom, hogy ebben az órában kik azok, akik biztos, hogy énekelnek nekünk. Azaria jön, az Ace of Base is velünk lesz, a Halott Pénz is nem sokára azt mondja, hogy helló lányok, én pedig azt mondom, hogy jó reggelt, kedves Best FM hallgatók. Nelly Furtadóval indítom ezt az órát, egészen kettőig köszönöm, ha velem rádiózik. Én Zentai Edit vagyok.

valószínűleg nőké válhatunk, ha mondjuk kényeztetnek minket valami finomsággal, és én gondolok itt most egy szuper kis reggeli ajánlatra, mert hogy készültem egy gyors ötlettel, mézes joghurtos gyümölcspohár, ugye hölgyeim jól hangozhat, főleg ha ezt jól lehűtjük. Na nézzük is, hogyan készítjük. Fogjunk meg egy poharat, kanalazzuk bele a natur, vagy éppen a görög joghurtot, dobjunk rá egy kis műzlét, vagy granolát, aztán jöhetnek a kedvenc gyümölcseink, banán, eper, áfonya, ami éppen otthon akad, egy pici méz a tetejére, és kész is, ugye, hogy nincs ebbe semmilyen nagy konyhai varázslat, mégis nagyon, nem csak hogy látványos, hanem finom, és egy olyan kis vasárnapi reggeli hangulatban vagyunk tőle, úgyhogy ha valaki éppen pizsamában hallgat minket, akkor nem is biztos, hogy át kell öltözni, szerintem ezt el lehet készíteni, én legalábbis tuti, hogy elfogom, mert nekem pontosan vannak ilyen jellegű kis kellékeim a hűtőben, aztán visszakuckózom egy kicsikét olyan ráérős vasárnapi reggeli hangulattal, és szépen bekanalozom, miközben a legjobb zenék között a Rasmus dala is érkezik, aztán Azariával is lehet majd együtt énekelni, mert hogy hozom az Intromentáldalt is, itt a Best FM-en.

mindjárt 9:30, meg vannak-e a mai napi tervek azon kívül, hogy jön a család, és mindenkit ellátunk finomsággal, meg jó is egyébként ilyenkor, hogy úgy összeülünk. Én is szoktam mondani anyukámnak, hogy nem az a lényeg, hogy most itt rántott hús legyen, meg húsleves, jó, persze tudom, hogy valakinek ez a lényeg, hanem inkább az, hogy ott legyünk együtt, és az lehet egy lecsó készítése, egy túrós tészta, egy brassó és így csúgy benne a sütőben. A lényeg az, hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni, és nálunk ilyenkor nagyon jól működik az is, hogyha mondjuk live-olunk ugye a gyerekkel, aki éppen nem itt lakik a városban, és picit legalább látjuk a pofiát, hogy hogy van, jobban úgy át tudjuk venni mégiscsak a beszélgetésből ezeket a rezdüléseit, úgyhogy ilyenkor nyugodtan lehet kezdeményezni egy telefonhívást, mert mindenkinek jól esik, hogyha van érdeklődés. Augusztus 16-a van, nem sokára megnézem, hogy kik is ünnepelnek, milyen névnapokkal lehet itt még kalkulálni, akár majd a jövő hét folyamán, mert hogy így jó előre tervezni, ugye ezt mi szeretjük. Aztán jövök majd egy kis kellemes kulturálódós programajánlattal is, vagy legalábbis egy nagyon jó mintalevétellel, gondolok itt arra, hogy vannak azért itt olyan sztárok a nagyvilágban, akikről azt gondoljuk, hogy ó, ő csak énekel, meg egy ilyen kis cicababa, aztán kiderül, hogy nem is így van. Egyébként Dua Lipával kapcsolatban hallottam egy hírt, aki nem csak énekel, hanem bizony könyveket is ajánlgat, méghozzá van egy saját könyvklubja is. Nagyon jó a kezdeményezés szerintem, és egy picikét talán a fiatalok körében is egy teljesen más megvilágításban mutat értéket. Hogy miről is szól ez a hír, el fogom árulni, viszont a legjobb zenéket addig is készítem itt a 103.9-en, amikor is nagyon szép vasárnapi napot kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy velem rádió.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

legjobb zenékből nincs hiány itt nálunk a 103.9 Best FM-en, és ajánlom is figyelmébe oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, ahol azért a Nyíregyházi Egyetem híreitől keresztül akár mondjuk a véradási dátumokkal is lehet kalkulálni, mert hogy ilyenkor is nagy szükség van arra, hogy segítsünk, úgyhogy aki megteheti, nyilván jó sok folyadékbevitel után tegye ezt meg, hiszen itt megyénkben is több helyen van ennek lehetősége. Sok mindenre van lehetőség, olvasunk egy picikét, és Dua Lipát csak azért hozom fel, mert tudom, hogy nekem is nagyon sok barátnőmnek a kamaszkorú lánya imádja, oda van érte, szereti, és ha egy sztár mondjuk jó példát mutat, az biztos vagyok benne, hogy hatással lesz majd bármilyen generációra is. Na hát így van ezzel Dua Lipa, aki nem csak énekel, hanem bizony könyveket is ajánlgat, méghozzá van egy saját könyvklubja, és ezen a platformon is, ami egy könyvklubbal is kapcsolatban van, minden hónapban kiválaszt egy könyvet, amit aztán a rajongókkal együtt lehet olvasni, és jól kitárgyalni. Ez szerintem nagyon jól hangzik, akár így egy vasárnapi programnak is. Egy kis kávé, egy kis nyugi, egy jó könyv, közben pedig a legjobb zenék is szólhatnak. Bár mondjuk, nagyon sokan tudom, hogy úgy szeretnek olvasni, egyébként én is, hogy közben csend van. Nem szól semmi, nem zavar semmi, csak a könyvre koncentrálok. Jó kis időtöltés lehet ez is, úgyhogy így is lehet kalkulálni egy kényelmes kanapénál, egy jó könyvnél. Hát nem is tudom, mi lehet még jobb. Talán a legjobb zenék is azért hoznak egyfajta kis örömforrást, amire mi itt vagyunk a 103.9-en, úgyhogy hozom is a következő gyöngyszemet itt a Best-en.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Néha a legjobb dolgok teljesen váratlanul történnek. Belegondolunk néha abba, hogy csak miért megyünk be pont abba az utcába, ma miért variáljuk meg mondjuk a megindulási pontunktól kezdődően azt, hogy odaérjünk valahová, miért is találkozunk olyan emberekkel, akik talán nem véletlenül vannak az életünkben. Hát ezen is el lehet gondolkodni így vasárnap, én pedig a mó jó zenéknél maradok, és azoknál a híreknél, amit én is fogok figyelni, hiszen mindjárt 10 óra van, Kis Dániel érkezik hozzánk. A következő órákban megnézem azért a helyi lehetőségeket, hiszen nem csak a Vittúr futó fesztiválra készül városunk, hanem azért már szeptemberi lehetőségek közül is mondjuk lehet tervezni itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán, marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadékmennyiségnek csak mintegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja a közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

Szép délelőttet kívánok mindenkinek, reggeli torna, persze, hogy megvoltam, meg a konyhában is túl vagyunk már a reggelin, feltételezem, és készíteni lehet a finom ebédet, amiről én nagyon várom azokat a fotókat, amiket elküldenek nekem. Én Szentai Edit vagyok, a legjobb zenék között pedig Akon Dalát indító.

akinek, amikor így meghallom a dalnak az első kis ütemét, akkor mindig azon szoktam mosolyogni, hogy vajon ki tudná ezt vele együtt énekelni. Lehet tenni egy próbát, biztos, hogy hatalmas móka lesz belőle majd, bárhol is vannak, éppen autóban vagy otthon, a konyhában. 10 óra után csodás napot kívánok mindenkinek, én Szentai Edit vagyok. Hello.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szép, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem.

világnapokat szoktunk ünnepelni, és én is, amikor görgetem a Facebookomat, sokszor akkor találkozok olyan napokkal, amiket ünnepel valaki. Így volt, nem olyan régen láttam a Nemzetközi Macska Napot, mert hogy a kedves kis kedvenceinknek is vannak már ilyen világnapi eseményei, de ami itt a héten nekem fölkapta így a szememet, hogy a balkezeseknek is volt egy világnapja, mert hogy ünnepeljük a balkezeseket, augusztus 13-án volt egyébként, vagy legalábbis nem is, hogy ünnepeljük, hanem fölhívják inkább a figyelmet a balkezes embereknek a mindennapi nehézségeire, és mondjuk arra, hogy nagyon sok hétköznapi tárgyat és eszközt ugye eredetileg jobbkezesekhez igazították. Egyébként valamikor 76-ban alapították, vagy kezdeményezték ezt a balkezességgel való foglalkozó témát, és ha bele gondolunk abba, én mondjuk 73-ban születtem, és balkezes gyerekként láttam napvilágot, ami nagyon furcsa volt, főleg a nagyszüleimnek, és hát bevallom őszintén, volt egy olyan vakációs kis időszakom, amikor éppen ilyen általános iskola alsó tagozatosa voltam, amikor nagypapám komoly energiát fektetett abba, hogy átszoktasson jobb kézre. Hát ma már ugye ezt nem hagynánk, és mondanánk is, hogy jól van ez így, meg annyi mindent lehet már beszerezni egyébként balkezeseknek, ollót, nem is tudom, spirálfüzetet, tehát olyan dolgokat, amivel alapvetően ők is tudnak kényelmesen dolgozni. És ha azt mondom, hogy a világ is tele van nagyon híres balkezesekkel, például Leonardo da Vinci is balkezes volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma már ugye hagyjuk a gyerekeket, hogy úgy dolgozzon olyan szisztémával, ami neki kényelmes és kellemes. De ha ön balkezes, akkor velem együtt nyugodtan, ha most azt mondanám, nyújtsuk fel a bal kezünket, akkor nem tudom, ki melyikhez kapna. Én egyébként rögtön a balt nyújtottam föl, úgyhogy valahogy még mindig ez a domináns agyfélteke része szerintem annak, aki balkezesnek születik, és ne verjük ki a gyerkőcből ezt a balkezességet, hanem fogadjuk el, hogy lehet, hogy valami kis művészi hajlommal áldotta meg a jóisten. Szóval ilyen érdekességek is vannak így ebben az augusztusi hónapban, de hogy mik vannak még, milyen világesemények, kik azok a híres születésnaposok, akiket ugye Madonna mellett még akár ma is köszönhetünk, ezt meg lehet nekem írni, hiszen én hiszem, hogy a Best FM hallgatók között is van, aki augusztusi születésű, vagy éppen 16-án látott napvilágot, na hát őket puszilom nagy tisztelettel.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

Nyitom a kis naptáramat, és látom, hogy a tegnapi Máriák ünneplése mellett az Ábrahámok, és akkor még olyan különleges nevek is vannak, mint a Rókus, vagy éppen a Stefánok ünnepelnek. Holnap jönnek a Jácintok, aztán az Ilonák, előre lehet köszönteni már a mamákat, mert az Ilona név szerintem még azért mindig egy bizonyos korosztályban ott van, aztán jövő héten a Hubákat köszöntjük, jön majd az István nap, ugye augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe, picike programmal majd ez irányba is készülök, Sámuelek, Mennyhértek és Bencék, majd így néz ki a jövő heti paletta. A mai napon pedig ünnepelnek azok a születésnaposok, akik biztos, hogy tudják, hogy Madonna is ma ünnepel, ugyanis elég menő, hogy Madonna 68 évesen, így a mai napon, hát látjuk, hogy hogy néz ki, és hogy milyen vehemenciával dolgozik, de nem is tervez nagyon lassítani, mert hogy idén új lemezzel jelentkezett, és vannak partnerei is, akivel összeáll egy-egy darra, de nekem az az igazán érdekes egyébként Madonnában, hogy több mint 4 évtizede van a popvilág élvonalában, és még mindig képes azért új generációkkal együtt dolgozni, és ez tök jó szerintem, hogy valahogy úgy együtt lehet énekelni a dalokat a nagymamával, a szülővel és a gyerekkel, mert hogy valóban tényleg ez megállja a helyét így 2026-ban, és szóval 68 év ide vagy oda, a pop királynőjének van egy üzenete, ami így szól, hogy nem az életkor számít, hanem hogy mennyire érezzük magunkat fiatalnak. Na hát ehhez kívánok jó lendületet, így augusztus 16-án vasárnap. A fél három, kopog a hajna, a fejembe merül.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok.
0: Mert ez a 103.9 Best

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Jól eshet az a hír, hogyha azt mondom, hogy ma azért jóval 30 fok felett leszünk, esőfelhő sehol nincs az égen, holnap is még ugyanezt látom. Aztán kedden látok már itt a meteorológiai előrejelzésből némi kis esőfelhőt, és egy nagyon picit talán visszaesnek a hőmérsékleti értékek, 30 fok, 28, 29, aztán majd itt szépen ez a 30 fok körüli hőmérséklet marad a jövő hét folyamán, de azért itt a hamisíthatatlan nyár még itt van előttünk, úgyhogy ha valaki még a szabadságát most tervezi így a iskola kezdés előtt, hogy jól ráhangolódik, meg rápihen, akkor a legjobb időszaki választás van most szerintem. Hát nem jó idő van mondjuk az allergiásokra, mert hogy nagyon azt látom, hogy itt a következő napokban a parlagfűnek a pollen koncentrációja sajnos fokozatosan fog emelkedni. A csalánfélék, a kenderfélék pollen koncentrációja is országosan a közepes tartományban alakul. Úgyhogy itt mindenképpen erre figyeljenek az allergiások, és nyilván ők már nagyon jól tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni. A legjobb, hogyha szakemberhez fordulnak természetesen, és megpróbálják magukat ugye úgy szinten tartani, hogy az azért a jó kedv és a jó hangulatnak az eredményét megadja. Hát én ezt kívánok mindenkinek, sok sikert. Dalok tekintetében pedig teszünk azért, hogy jó hangulat legyen mindenhol, hiszen a legjobb zenék szólnak nálunk. A TNT dala is érkezik, aztán Geszti Péter, Péter Fiborival is itt van.

Jaj, de szépen telik ez a délelőtt, nem sokára 11 óra van, a hírekkel Kis Dániel készül, a következő órát pedig 50 Cent dalával tuti, hogy indítom és hozom az ország tortájának is a receptjét, hogyha esetleg valaki így megmeri már kísérletezni azt, hogy elkészíti otthon, akkor hajrá, mert hogy jól néz ki ez a kis torta, előttem van egyébként fotón, de én elkészíteni tuti, hogy nem tudnám, a neve viszont nagyon tetszik, Bíbor Fehér, ugyanis ez lett idén Magyarországnak a tortája, és a fő ízvilág az erdei gyümölcsök, túró, tejföl. Nem lehet rossz az ízkombó. Hozom majd ennek a részleteit, addig is jó étvágyat kívánok, és jó készülődést már, akár a vasárnapi ebédhez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós, TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek. Az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykunszolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében adatai élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

szóval akkor marad még a lenge ing, a papucs, a rövid nadrág, a melegség, vele együtt a jó hangulat, mit szólsz egy 50 Cent dalhoz? Azt mondja, oké, én is azt mondom, mert hogy indítom is. 11 óra után vagyunk, csodás napot kívánok mindenkinek, én Szentai Edit vagyok. Egészen kettőig hozok híreket, mégpedig a részleges napfogyatkozás ügyében. Aki lemaradt volna róla, van egy jó hírem, mert hogy van még ennek lehetősége, hogy majd nézzük az eget. Most egyelőre hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

Majd, de szeretem ezt a stílust. Szilnek a dalait a legjobb zenék között szólt a 103.9 Best FM-en. No hát, hogy vagyunk itt a napfogyatkozással? A héten volt kint egyébként a gyermekem futni a bújtosi tón, pont akkor, amikor ugye, vagy a tó körül pontosabban, igen. Szóval, hogy nagyon sokan érkeztek akkor este megfigyelni, itt augusztus 12-e volt azt hiszem az a nap, a részleges napfogyatkozás, nagyon sokan mentek ki, beszereztek mindenféle szemüveget, ugye, hogy tudják kémlelni az eget. Én lemaradtam róla, nem tudom, mit csináltam éppen, de valahogy úgy kimaradt ez a kis fejemből, de nem kell csüggedni velem együtt nagyon sokaknak sem, mert hogy kevesebb, mint egy év múlva majd újra lesz lehetőségünk megcsodálni ezt az égi jelenséget. Legalábbis egyes szakértők a jövő évit már úgymond az évszázad napfogyatkozásának nevezik, ugyanis míg az idei napfogyatkozás teljes időtartama legfeljebb 2 perc 18 másodperc volt, jövőre 6,5 percig lesz mindez majd megcsodálható. A teljes napfogyatkozás Európa délnyugati részét, Észak-Afrikát és Közel-Keletet fogja érinteni, egészen pontosan a következő országokat: Spanyolország, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom is közbe van majd, Szaúd-Arábia, Jemen és Szomália. A dátum tehát 2027. augusztus 2-e, 2-a, a jelenségre pedig várhatóan a nap közepén majd dél körül kerül majd sor. Egyébként a leghosszabb ideig várhatóan Egyiptom, Luxorból lehet majd megtekinteni a teljes napfogyatkozást, ami ezen a helyszínen több mint 6 percig fog majd tartani. No hát így jó előre be lehet már legalább a védőfelszerelést is szerezni. Ezek voltak az érdekes híreim. Beyoncé dala pedig a legjobbak között szól. Itt a Best FM.

0: kis édes hír Magyarország tortájával kapcsolatosan, ugyanis megvan bíbor fehér, ez a neve, az elnevezés, ami nekem nagyon tetszik. Vannak olyan jó hangzású nevek, és szerintem ez abszolút közéjük tartozik. Így hívják az idei Magyarország tortáját, mégpedig 6 sütemény jutott egyébként a döntőbe, és közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A bíbor fehérnek a fő ízvilágát az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, egy ilyen vajas, piskótára helyezett tejfölös túrós kis finomság, valamint erdei gyümölcsös zselérétek kerül, amelyhez ribizli bort is felhasználtak. Hát Magyarország tortáját majd ugye hagyományosan augusztus 20-a környékétől lehet megkóstolni a kijelölt cukrászdában, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják majd ezt megkóstolni, még akkor is, ha annyi, mint amennyi éppen az ára. No hát, jó zenék jönnek, Faith No More velünk van, aztán nem sokára Sean Paul is érkezik, és egy Ákos dal is még ebben az órában.
1: Best FM.
2: Füledre célozva,
1: szívedre hangolva.

Van most már az a kis ünnepünk, amire mindannyian készülünk, és nagyon sokan várják itt a híreket ezzel kapcsolatban. Hát én most a fővárosi híreket nézem, és bizony ötnapos fesztivállá bővül majd az idei augusztus 20-ai állami ünnepség sorozat. A programok augusztus 19-től 23-áig tartanak majd, és bízom benne, hogy itt azért az ünnepi esnek a fénypontja nem csak az a 10 perces tűzijáték lesz, hanem mindenféle drónsó, fényfestés is lesz majd, amelyet a budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Hát akik erre készülnek, ők biztos, hogy már pont úgy vették ki a szabadságukat, hogy kalkulálnak egy picit a pirosbetűs ünnepekkel, úgyhogy lehet így majd tervezni. Szuper kis nyarat kívánok mindenkinek, jó vakációt, és persze éljük meg ezeket a napokat, mert ezek nagyon fontos, jó kis feltöltődést fognak majd nekünk adni, hiszen mindjárt itt a szeptember 1-e, aztán visszaállunk itt a mókuskerékkel, lesznek majd autók bővebben az utakon a reggeli órákban, és az iskolás gyerekeket is lehet már lassan úgy készíteni arra, hogy minden meglegyen, mire indul majd az iskola. Na egyelőre csak úgy lazábban beszélgessünk szerintem ma a gyerekekkel, főleg így ebéd környékén, amihez én jó étvágyat kívánok, és közben pedig hallgass a rádiót, itt a Best FM-en ugyanis szólnak a legjobb zenék.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.4

Készülhet hamarosan a család a finom ebédhez, jó étvágyat hozzá, ha időre megyünk, akkor nem árt az óránkra pillantani, mindjárt dél van, aki kényes arra, hogy pontosan üljünk le az ebédlőben, az asztal mellé köré, akkor az mindenképpen tartsuk figyelembe, mert a háziasszonyok erre én hiszem, hogy nagyon kényesek. A legjobb zenékkel pedig a következő két órában még itt vagyok önnel, itt a 103.9 Best FM-en, és nem sokára programajánlattal fogok majd készülni, hiszen tart még a zene sóstón, és ha vasárnap, akkor a gyerekekhez fogok majd szólni, ugyanis a mai napon majd a Vidám Manók fog egy interaktív gyerekkoncertet adni, de hogy kiket várhatunk még majd ide a sóstóra, a következő órában szépen hozom majd ezeket a híreket is. Most pedig Dániel jön a friss hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A Szabolcs online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

aztán Britney Spears a Well Hello-val megyünk a diszkóklub felé, no de leginkább az ebédlő felé fogunk már lötyögni-tötyögni, szerintem 12 óra után vagyunk, aki éhes, én is az vagyok egyébként. Jó étvágyat kívánok hozzá, és a legjobb zenék a folytatásban.

Egyéb zenék során pedig Britney Spears követi, aztán Tidani és a Well Hello csapata, jön a születésnapos Madonna is majd, és egy jó Gorillaz dal is bekészítve már így ebben az órában. Na, mire kell figyelni? Nagyon sok mindenre megtanítjuk a gyerekeket, és szinte már mi is tudjuk, hogy mi az a 112-es telefonszám, ami azért is nagyon fontos, mert ha vagy valahol éppen tűz, vagy annak közvetlen veszélyét észleljük, akkor nagyon fontos haladéktalanul jelezni, mégpedig a 112-es telefonszámon. Ezt a számot szerintem már mindannyian nagyon tudjuk, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik alkalmazták is ezt már. Egyébként én is, sajnos kellett már hívnom, de ezt már minden gyereknek meg is kell tanítani. Hozom itt föl a tűzoltóknak a munkáját, akik naponta egyébként átlagosan több mint 15 helyszínen is oltják a szabadtéri tüzeket megyénkben, viszont azért itt elég kimagasló szabadtéri tüzeknél voltak jelen az elmúlt hetekben, nem csak itt Szabolcsban, hanem Hajdúban, Borsodban is, mert hogy nagyon sok szabadtéri tűz keletkezett, hát nem csak az erdős területen, hanem mindenféle vegetációs területen is, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy figyeljünk oda a környezetünkre a magunk módján. Én is ezt szoktam tenni, cigaretta eldobásért nagyon morgok folyamatosan, és sajnos ezt tapasztaljuk a belvárosban, és bárhol autóval kidobálják, pedig nagyon sokat mondjuk, hogy ne tegyék ezt, és nem is tudom, hogy hogy lehetne ez irányba rendet tenni. Nekem ez a dolgom, hogy fölhívjam erre a figyelmet, amit meg is fogok minden esetben tenni. Még akár az utcán is képes vagyok odalépni, szólni, eltaposni utána, mondjuk, hogyha éppen ugye olyan a fogadtatása a figyelemfelhívásomnak. No de tenni szerintem mindenképpen kötelességünk ez ellen. No, jöjjenek a legjobb zenék, ahogy ígértem, Britney Spears-el a folytatásban, ez már a Stronger.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretek nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy,

szerintem ilyenkor futásra déli időben nem szoktunk gondolni, akik ügyesebbek már a reggeli órában letudták mondjuk a sportolásukat, legyen az focogás, futás, kellemes séta, akár a sóstói erdőben, amit nagyon szeretünk. Viszont aki úgynevezett ilyen kis kemény magával szemben, ő biztos, hogy nem nézi, hogy éppen milyen az idő, hanem akkor is megindul, amikor éppen kedve van, vagy éppen ugye ideje engedi, úgyhogy a sportolásnak adjuk is meg a lehetőségét, mert ugye ez nagyon fontos. Persze nem árt vinni magunkkal vizecskét, mert ugye ilyenkor ez nagyon fontos erre is figyelni. Na, mire kell még itt figyelni? Hát arra, hogy hamarosan érkezik a 6. Vitúr Nyíregyházi Futófesztivál, augusztus 29-én és 30-án várják majd az érdeklődőket. Kétnapos lesz a program, nyilván ennek az a célja, hogy a résztvevők a versenyzés mellett az egészség megőrzésre, a közösség építése és a fenntarthatóságra is egy picit legyenek ösztönözve. Ugye lesz majd itt egy jó kis előadás, amin részt lehet venni, mégpedig szombaton majd egy motivációs estel fognak készülni, és vasárnap ugye majd rajthoz állnak azok, akik csodálatosan fogják teljesíteni akár a 10 kilométert, vagy éppen a fél maratont, vagy az 5, illetve a 2,5 kilométeres távot. A programokról egyébként lehet tájékozódni már az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, és lehet már erre készülni, hiszen ez a futófesztivál ugye augusztus 29-én és 30-án kerül megrendezésre itt Nyíregyházában.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

Még egy kis szépség téma, hát szerintem igen, arctisztítás, krémek, maszkok, nagyon szeretjük ezeket, de egy picit most helyezzük fókuszba a körmeinket, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy idén augusztusban a körmökön is tombol a nyár, legalábbis most éppen a citromsárga köröm az egyik nagy trend, ezt látom. A vajsárga után jött egy kicsit merészebb, frissebb árnyalat, olyan, mintha egy kis limonádét festettünk volna mondjuk a körmeinkre, de hogyha valaki inkább a visszafogottabb vonalat szereti, annak is van egy jó hírem, és most pont Jennifer Lopez-t látom, aki nagyon a természetességet képviseli. Nekem egyébként ez nagyon szimpatikus, úgynevezett ilyen kis átlátszó rózsaszínes nude stílust visel, ami valljuk be őszintén, hogy elegáns, egyszerű, és nem is kell hozzá mondjuk több órát bíbelődni a körmünkkel. Szóval ezen a nyáron tényleg azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a saját köröm hangulatát, citromos vagy natur, nem tudom, hogy ki melyikre voksol, én a natur vonalat fogom erősíteni, szerintem idén nyáron. Jó készülődést kívánok az ebédhez, a délutáni programokhoz is, akár kirándulást tervezünk, vagy strandolást. Az idő szuper, úgyhogy igazi nyári hamisíthatatlan hangulattal lehet még így tervezni augusztus 16-án.

Olyan gyorsan telik az idő, és még azt gondolom, hogy tanítási időben sokkal gyorsabban telnek a vasárnapok, mint így vakáció idején. Én jó pihenést kívánok mindenkinek, és nem sokára itt fordulunk a délutánba, ami egyet jelent azzal, hogy pontban egykor hírek érkeznek, és a következő órája a zenei fronton nagyon jól alakul, jön a hétvégi királylány, jön a Pussycat Dolls, és én is maradok még a következő órában, rádiózom velem, hogyha teheti itt a 103.9-en, én Szentai Edit vagyok.

0: feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyiregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Miután egy óra után vagyunk, és nagyon sokan azt mondják, hogy a legtöbb egészséges felnőttnél azért a napi 2-3 átlagos kávé általában beleférhet a biztonságos tartományba, hát föltéve, hogyha ugye az összes koffein bevitel nem haladja meg azt a 400 mg-ot, és nem okoz senkinél kellemetlen tüneteket. Mondom én ezt azért, mert hogy jöhet-e a délutáni kávé. Szerintem igen, simán ebéd után belefér, a legjobb zenék pedig ebben az órában érkeznek a Pussycat Dolls-szal, már is indul ez az óra.

Message, itt a jó hangulatról gondoskodván jönnek azért a legjobb zenék Bon Jovival, Sheryl Crowval és Michael Bublé-val, és én nagyon köszönöm, amikor kapok egy-egy üzenetet, és kaptam egy nagyon szép kis gyönyörű mondást, ami így szól: amit adunk, nem mindig tér vissza, de amit adunk, az mindig az, akik vagyunk. No hát ezt a szem előtt tartanánk, szerintem sokkal több boldogságot tudnánk adni a világba, és ezek, én hiszem, hogy nem biztos, hogy tárgyi dologra gondolt itt nekem Ildikó, aki küldte, hanem valami egészen másra, és szerintem mosolyog most, és egyetértően bólogatna most rám, hogy bizony-bizony, pontosan arra gondolt ő is, amire én. Boldog hangulatot mindenhová, BSV-vel viszont jön a boldogtalansági dalban a Best FM-en, aztán Sztrákábó és Bon Jovi is fölkészül.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

bomba, hogyha berobbant, akkor az egy nagyon jó hír tud lenni, és az már még jobb, hogyha mondjuk meg is tudjuk tartani ezt a kis szerelmet, vagy éppen a vágyat a másiknak az irányába. Hát amit ugye nagyon sokféleképpen meg lehet valósítani, és én tudom azt, hogy azért nagyon sok férfi örül annak, hogyha finom ételekkel vannak kényeztetve, én is, amikor jön a párom, és készítek valami finomat, akkor olyan boldog látom a szemén, hogy de jó, hogy készítettél, és persze, hogy vártál engem haza, ez nagyon fontos. No, de miért is mondom az ételeket? Mert hogy olyan furán változik a világ, hogy az egykor nagymamáink kedvenc olcsó étele volt az, amit most lehet, hogy méregdrágán tudunk beszerezni, és mondjuk akár az éttermekben is fogyasztani. Hát nem gondoltuk volna még akár pár évtizeddel ezelőtt, hogy az olcsó házios ételekből mondjuk ilyen jó kis méregdrága éttermi fogások lesznek. Mert hogy voltak olyan kedvenc kis olcsó hús részek, mint a császárhús, a marha pofa és különleges belsőségek. Hát ma pedig már a modern gasztronómia keresett, és sokszor azért luxusáron kínált alapanyagai. És egy picit belegondolunk abba, hogy a nagyszüleink konyhájában ezek a részek egyértelműen a takarékosságnak a jelképei voltak, ugye a sertés császár gyakran került a vasárnapi tepsibe fokhagymával, köménnyel és mondjuk krumplival, de a marha pofa pedig többnyire darált húsba vagy éppen pörköltbe főtt bele, mert ugye kemény, ilyen kis inas és hát hosszabb főzést igénylő résznek számított, és akkoriban senki sem dicsekedett azzal, hogy ilyen fogás került az asztalra, mert hogy a józanész diktálta a konyhát, és nem pedig a divat, ugye. Ma pedig itt a csúcs gasztronómia azonban teljesen új szemmel tekint ezekre az alapanyagokra. A séfek is felismerték, hogy a zsír az ízek egyik legfontosabb hordozója, és hogy a lassú, alacsony hőmérsékletű sütés vagy éppen párolás bizony csodát tesz ezekkel a hús részekkel. Úgyhogy érdemesen alakulnak itt gyakorlatilag a gasztronómiai kis kavarodásunk. Én nekem eszembe is jutott, hogy valamikor, amikor én gyerek voltam, imádtam a csirke nyakot, és nagymamám rengetegszer készített nekem csak csirke nyakból pörköltet, meg a lábat is imádtuk. Hát készítettük ezeket el, és hát ma már lehet, hogy el se tudnák a gyerekek képzelni, hogy mondjuk ilyen jellegű kis étellel cupákolnak otthon a tányérban. Legalábbis a mai gyerekek szívesebben eszik a csirke mellett, és így pöfékelik félre az ilyen inasabb, vagy zsírosabb, bőrösebb kis kellékeit ezekről a husikákról. De az biztos, hogyha itt a marha pofát említem, ugye tudjuk, hogy a kollagén pótlása miatt is érdemes ezeket fogyasztani, és talán lehet egy picit ezzel így motiválni a gyerekeket, hogy egyétek meg, mert ettől szép lesz a bőrötök, meg ruganyosabb lesz a lábatok, meg stb. Ki mit tud ugye fölhozni azon cél érdekében, hogy a gyerekek azért egyenek e fajta finomságot is. Az ételekhez jó étvágyat kívánok, a vasárnaphoz pedig szuper hangulatot, ez a Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jöjjön egy mai kis program, zeneshowstón, a mai napon a Vidám Anó fog majd egy interaktív koncertet adni, de tartanak még a koncertek majd itt kint. A sóstól még pedig 18.30 és 19.30 között tartják itt a sóstói piacon ezt a bizonyos kis zenei produkciókat. A jövő héten tart még, hiszen még itt vagyunk az augusztusban, 19-én szerdán is lesz egy szuper kis funky smooth jazz koncert, aztán augusztus 22-én a True Band fog majd modern gospel rockot előadni. Augusztus 26-án szerdán az Artéz és szintén jazz és népzenek is vegyületét fogja majd nekünk itt megmutatni a színpadon, és augusztus 29-én a Mítosz egy ilyen kis rock zeneformációval fognak majd a színpadra lépni, így kell készülni tehát a sóstói programok tekintetében. Sport tekintetében pedig ugye nagyon sokan készülnek, alapoznak, többek között a Nyíregyháza Blue Sharks is, és nem árt tudni majd, hogy a Sitku Ernő emléktorna, amit minden évben megtartanak, idén is megtartják, szeptember 11-én és 12-én rendezik majd meg ezt a tornát. Egyébként a Kék Cápák itt a 8-7-es felkészülés alatt több edzőmeccset is fognak játszani. Az új csapatot, mert hogy ugye azért itt is vannak lemozsolódások, új emberek jönnek és játszanak majd nálunk. Először majd szeptember 5-én a TF Budapest elleni felkészülési meccsen lehet majd látni a nyíregyházi szurkolóknak. Az emléktornán pedig majd a házigazda mellett a Jászberény, a Tiszaújváros és Dunaharaszti lép majd pályára a Continental Arénában.

hamarosan itt a búcsú pillanata. Én bízom benne, hogy kellemesen telt így együtt ez a nap. Augusztus 16-án egy kis nevetéssel, pihenéssel, napsütéssel, és na persze rengeteg jó zenével itt a 103.9-en. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és hogy a Best FM-et választották itt. Vigyázzon mindenki magára, töltsék nagyon kellemesen a vasárnapot, és nagyon fontos, hogy töltsék azokkal, akiket nagyon szeretnek. És ne felejtsük el, hogy holnap egy új hét kezdődik, de addig még van idő egy kis pihenésre is élvezni ezt a napot. Én nagyon szép vasárnap délutánt kívánok, majd kellemes estét, és találkozunk legközelebb jövő hét hétvégén. Dékán István itt van, úgyhogy alig vár így a következő 4 órában. Szóljon ő is néhány szót majd itt a Best FM-en. Puszi mindenkinek, szép délutánt. Én Zentai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós, TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében adatait élik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültséget

0: Nyugatban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Újra nálunk szólnak a legnagyobbak, ez a Best FM, délután vagyunk, 2 után 3 perccel, köszöntöm, Dékán István vagyok, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, készülünk a hétfőre, ez egy rövid hét, mely előttünk van, ugye 20-ai lezárással, minden infót hozok,

Aura Dion után itt vannak a legfrissebb előrejelzések, fókuszban itt a délután, mely egyébként szépen alakul, a hőmérséklet 33 fok körül, Nyíregyháza szerte, érdemes szabadtéri programokat keresni, a vasárnapban is nagyon szép az idő, délnyugatias szél, mérsékelt szél kíséri a perceket, mely melegebb, nedvesebb is. Tényleg jól esik, én azt gondolom, a folytatásban majd délivé fordul, szépen lassan, komótosan fogunk lecsúszni, a holnap reggel is tart 17 fok környékén. Alakulhat, érdemes tehát kimozdulni, és közben vigye magával a rádióját, hiszen rengeteg mindenre készülünk a héten, már is jönnek a 20-ai infók, mindjárt hozom, előtte egy

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

az S-Doll, Mary J. Blige-Doll és George Michael-lel itt a vasárnap kora délutánban. Ez a Best FM DK-n István vagyok. 16-a van, akárhogy is számolunk, a hét közepén, csütörtökön. Itt van a 20-a, így pedig szerdával nagyon sokan le is tesszük a talantot, és lényegében a csütörtök, a péntek, a szombat, vasárnap, így alakul a hosszú hétvége. Hát nyilvánvalóan, mivel áthelyezett munkanapokról is szó van, változik a nyírvévé, változik az éjak, nyitvatartása, ügyfélszolgálata. Ide tájékozódjunk, kezdjünk első körben a nyírvévével. A tájékoztató szerint 20-án és 21-én áthelyezett pihenőnapon több szolgáltatás változik, zárva lesznek 20-án a piacok, 21-én azonban valamennyi, már a megszokott nyitvatartási rend szerint várja vásárlóit. Az állategészségügyi telep 20-án és 21-én is zárva tart, és mindkét napon ingyenes lesz majd a parkolás. Ennyit a nyírvévé részéről, tájékozódjon akár a nyíregyháza.hu vagy a Best FM oldalán. Éjak 20-án és 21-én a hulladék szállítása megszokott járatrend szerint történik, a hulladék udvarok majd zárva tartanak, ezen a két napon számoljon erre, tájékozódhat szintén az említett oldalakon, Best FM Nyíregyháza, nyíregyháza.hu. Hát remélem segítettem. Jön a Jamin, MC Late-tel, Bob Marley-vel, na meg a beléd estem, ez van, Péterfi Bor és Geszti Péter közösseként.

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A mutogatós rap korába érkeztünk a Black Cat-ekkel, a Heartless után pedig egy meló, egy lehetőség, merre mindenképpen figyelnék. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgató helyettesi pozíciójába várnak jelentkezőket, lehet megpályázni a munkakört, mely határozott időtartamra 27. január 1 és 29. december 31-e között valósulhat meg, mindenki egészét is fent van a nyíregyháza.hu-n. A pályázatokat október 1-ig lehet benyújtani. Remélem segítettem az álláskeresőknek. Jön az Only Murs féle Dancing with the Night, Fall the Flow is énekel mindjárt. Nem sokára már Dani hozza a legfrissebb híreket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és

0: irányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, dübörög a vasárnap, jó időben, szép időben, jó dalokkal. Nékán István vagyok, már is hallgatjuk a Sugar Babes féle dalt, a Hole in the Head, sikert, aztán ne dobd ki az iskolatáskád. A program már jó ideje pörög, jó ideje ismerjük, már még néhány napig csatlakozhat.

0: Ez volt Sasha Tala, az I Feel Lonely a 2000-es évek elejéből.
1: A Ne dobd ki az iskolatáskát program pedig még egy jó ideig, augusztus 21-ig tart, illetve számít a segítségére. Ez ilyen újrahasznosító program. Lényegében minden, ami iskolaszer és használható még, a srácok pedig megunták, ezt ajánlhatjuk fel adományként. Ezeket eljuttatva az éjakhoz, adhatunk majd valakinek egy kis segítséget az iskola kezdéshez, méghozzá úgy, hogy odaadjuk a táskákat, odaadjuk a tornazsákokat, a könyveket, a ceruzákat, a körzőket, a vonalzókat, a radírokat, egy csomó minden számításba jöhet, érdemes tájékozódni. A programban egyébként nagyon sokan részt vettek már, eddig 80 táska gyűlt össze adományként, tehát ehhez lehet még csatlakozni, ahogy mondtam, a program 21-ig tart. Bízom benne, hogy azért még sokunknak sikerült csatlakozni. Curtis és a Fehér Rózsa után majd Robbie Williams is itt velünk, a megszakadt pedig Tamástól.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: White Town az elkövető Your Woman után. Nézzük a parlagfű helyzetét. Elindult a szezon, mely most már országosan kimutatható. Vannak helyek, ahol egyébként a közepes szinten terheli ez a szervezetünket, az allergiások szervezetét. A parlagfű továbbra is az egyik legallergénebb növény, melynek irtásáról gondoskodnunk kell, minimum kaszálással, de akár itt a program a parlagfűért virágot is, mely ugye az éjak, és önkormányzatunk segítségével adhat ajándékot a tövesen kihúzott, a gyökeresen kihúzott parlagfűvekért, melyeket el kell vinni a hulladék udvarok egyikébe. Szóval parlagfű szezon, visszakanyarodva eredeti témánkhoz, a gyógyszereket most már el kell kezdeni szedni, hogyha érzékeny rá egyébként, amíg nem vizsgáltatta ki magát, akkor épp itt van az ideje. Ha a szemviszketés, torokirizáció, gyakori tüsszögés tünetei vannak, akkor ez nagy valószínűséggel allergiás tünet is lehet. Tartsuk ezt is szem előtt, és hallgatjuk a dalokat Ákossal, a Felemmel, meg utána Disco, méghozzá Disco Down House of Glass-tól.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Beyoncé-t hallottuk a Hello után. Egy kis közlekedés. Átfogó karbantartást végeznek a jelzőlámpás csomópontokban a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. A cikket így találja a nyíregyháza.hu-n. Ilyenkor ugye karbantartás folyik, melynek eredményeképpen ki kell kapcsolni ezeket a lámpákat. Ilyenkor megtisztítják ezeket, izzókat cserélnek benne. Ha hibás a működés, akkor ezt is megjavítják. Szóval akár húzamosabb ideig sem működhetnek a jelző lámpák adott csomópontokban. Ez készülődik itt Nyíregyházán, ettől lesz majd biztonságosabb a közlekedés, de előre láthatólag okoz majd némi fennakadást is. Tehát valljuk be, megkopnak az emlékeink. Hogyha nem biztos benne, akkor inkább olvass át, és közben azért jöjjenek a dalok is. Rácz Gergő valamilyen, Adamski Killer dala. Novel Hello-val késő már, csupa nagy dal, még itt a hírek előtt, mindjárt jön Dani.

0: Vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyiregyhaza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Már is jön Zsarul, meg Ashanti, jön egy kis R&B, tehát itt az óra kezdetében az Always On Time mindjárt. Sert és Pest is, sajnos újra rossz hírek, az intézkedés már megtörtént, és hát egy kis beszámoló mindjárt.

Sertés-Pest is, a kort sajnos jól ismerjük is, vannak újabb áldozatok. A Nébig az afrikai sertéspest is jelenlétét erősítette meg Somogy megyében. A fertőzést mintegy 1850 sertést számláló lakcsói állományban igazolták. A szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. Nyilvánvalóan az állatok elpusztításáról szól itt a dolog, illetve hát arról, hogy ilyenkor egy nagyobb körben ellenőriznek, hogy ki jutott-e a karanténból a megbetegedés. Hát beszélünk még erről, remélem, hogy ez az óriási veszteség elég megfékezni a kort. Szörnyű hírek ezek minden tekintetben. Éjjel ott várok rád az átirat, Mango Rice, Dr. Béres kezemunkája, a Hip Hop Boys égdala másként 2015-ös bundában, Christina Aguilera, na meg Rúzsa Magdi nyári zápora is érkezik.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the
0: vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvenc.

Nyári zápor Lotfi Begivel, Rúzsa Magdival itt a legnagyobbak között, tehát a nyári zápornak egyelőre híre, honva sincs, nem is a nagy baj, mert egy kis jó idő még itt az augusztusban jól jön, és ide jön a hír is. Újra teljes gőzzel üzemelhet végre a sóstói zenélő szökőkút, újra színesen, hangosan és persze megszokott ütemrenddel várja az ide látogatókat. Ennek értelmében augusztus 7 péntektől mindkét sóstói szökőkút az eredeti működése szerint naponta 11 és 23 óra között várja a látogatóit. Kiegészítések akár a nyíregyháza.hu-n. Lazítsunk, jöjjenek a srácok, Kohánszki Royjal, meg Bigával folytatjuk a Mindenki is bánatom, egy igazi elengedős dal, aztán Kylie-nek kell.

Mindegyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

térfigyelő kamerák hálózatáról beszéljünk, mely tovább bővül, és hát mely továbbra is segíti a közbiztonság fenntartását, a szabálytalanul parkolást, és persze talán egy kicsit mi is nyugodtabban pihenhetünk, aludhatunk. A közleményt megtalálja a nyíregyháza.hu-n. 16 új térfigyelő kamerával bővül Nyíregyháza közterületi kamera rendszere. A szakemberek a jelenlegi üzembe helyezett kamerák mellett olyanokat telepítenek, mely forgalmasabb csomópontokban, frekventált közterületeken kap majd helyet, szerepet. Jelenleg a kamerák a helyükön, azonban még most a bekötéssel, az üzembe helyezéssel dolgoznak. Hát ez lehet egy kis fennakadás egyébként az emelő kosaras autók miatt. Számoljon erre is. És folytatjuk dalokkal, a Shanice féle I Love Your Smile után Nagy Bog énekel, Maradok, meg Gloria Estefan is, ők hárman az óra végén.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubileumi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós, TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek. Az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében adatai télik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja a nyíregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a

0: Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra múlt, 4 perccel, a legnagyobbak pedig most is itt velünk, ez a Best FM, DK-n István vagyok is. Még van 60 percünk, és beszélgetünk például a Vittor futóversenyről, mely készülődik a napokban. Hát ide jönnek a kiegészítések. Lenny Kravitz, addig rákezd, jön a The Chamber.

lendületes house slágereink után jöjjön egy lendületes kikapcsolódás. Beszélgessünk a Vitt Tour futó versenyről. 6. alkalommal itt Nyíregyházán a program fő célja a sport gyakorlása, a közösség kovácsolása. Mindezek mellett a természet védelmére is felhívják a figyelmet. A futófesztiválnak óriási érdeklődése van, nagyon sokan még másik városokból is, másik megyéből is ellátogatnak erre a kis futkározásra, kis test gyakorlásra. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket. Regisztrációhoz kötött majd a verseny, és hát egy 10,5-2,5 kilométeres táv várja a futni vágyokat. Minden kiegészítés a nyíregyháza.hu-n. Igen, a nap ez pedig már a Valmaréktól és Manuellel, Kanye West és majd a New Level Empire-ék átirat a

Savage Garden dala után nézzük ezt az új életfa programot, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a nyírművi nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az újszülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. A kezdeményezést egyébként 2014-ben dr. Adorján Gusztáv indította, és azóta is rendkívül népszerű. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a nyírvévé és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Aztán majd néhány év múlva, mondjuk 20, oda fogunk sétálni, és megmutatjuk, hogy na, hát ez akkor is így. Hát lehet ennél szebb gondolat. Keresse a cikket a Best FM oldalán, csatlakozni lehet a programhoz. Minden kiegészítés a Best FM oldalán, a pályázatokat pedig a városszépítőkukac.nyírvv.hu e-mail címre kell felcsatolni. Akkor erről talán ennyit jöjjenek a dalok, az Animal Cannibals, ez itt az, melyet hallgatunk, a 50 Cent pedig utána pörgeti PIMP címmel.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Utolsó gondolataim itt a mai napban, friss időjárás a hétfő is start mellé, mely sokkal változékonyabb időt kínál. 17 fok a reggeli start mellett, és 29-30 fok körül alakulhat a legmelegebb órákban a hőmérséklet 14 óra körül. Aztán valamikor majd délután 3-kor sok-sok felhő érkezik felénk, és valamikor 8-9 óra körül jöhet ebből eső, akkor 30% valószínűséggel. A délutánban már inkább borult, mérsékelt széllel tarkított időjárásra számítson. Kalendárium holapár 17-e, Jácint, Hetény is, Emiliana ünnepel, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Hozom a BSV passzport dalát záróakkordként, aztán pedig majd Dani mindjárt tájékoztatja, jönnek a legfrissebb hírek, a Night Shift pedig készül, levezető dalokkal Lounge, mindjárt a folytatásként Németivel pedig zárjuk, a délutánt, illetve a kora este perceit nyitjuk. Ez a következő két óra ütemterve, találkozunk a hétfő délutánban, számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez közökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött, majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében

0: az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM, Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadékmennyiségnek csak mintegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyogmatolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja a közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is tovább folytatódnak az útfejlesztések. Iszakalföld innovátorát keresik. Folytatódik a jubilómi programsorozat. Kis Dániel vagyok. Idén országszerte 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot költ a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette azt is, a beruházások között 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt is szerepel. A munkátok jelentős része Európai Uniós TOP plusz forrásból valósul meg. A cél, hogy az utak hosszú távon biztonságosabbak és tartósabbak legyenek. A tárcavezető hozzátette, bár 1-2 kilométer méteres útszakasz felújítása országos szinten nem tűnik jelentősnek, az érintett településeken élők számára annál fontosabb, hiszen sok esetben évtizedek óta várnak a korszerűsítésre. Elindult az Iszakalföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket, és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozásfejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Iszakalföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Augusztus 29-én első alkalommal rendezik meg a Kovács Bütyök Aquatlon élménybajnokságot a Bújtosi Városligetben, írja nyiregyháza.hu. A versenyre valamennyi korosztályt és különböző felkészültségi szintű indulókat is várnak. A résztvevők úszásban és futásban próbálhatják ki magukat. Így a szervezők szerint a kezdők és a rutinosabb sportolók is megtalálhatják a nekik megfelelő kihívást. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és családok egyaránt nevezhetnek. A verseny kategóriái, távjai és a nevezéssel kapcsolatos részletes információk már elérhetők a város honlapján. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erősé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: 93.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Barbra Streisand.

nézó. A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A játszótereket ellenőrizték, hagyományőrzés Nagyecseden, továbbképzések az egyetemen. Kis Dániel vagyok. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a baleset veszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótérihez között 98-nál akadt valamilyen probléma. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. 18 szakirányú továbbképzést hirdet a Nyíregyházi Egyetem az ősszel induló képzési időszakra. A kínálatban többek között a mesterséges intelligencia alkalmazásai, a business coaching, a klímareferens, a fejlesztő pedagógus, valamint több szakmérnöki képzés is szerepel. A levelező munkarendű programok 2-4 fél évesek és meglévő felsőfokú végzettségre épülnek. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet. Fontos, hogy ez nem az e-felvételi rendszeren keresztül történik, hanem közvetlenül az intézménynél. A teljes képzési kínálat és a részletes feltételek az egyetem honlapján érhetők el. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli kisvizek a Felső-Tiszavidéken, pótfelvételi a Hittudományi Főiskolán. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Rendkívüli kisvizek alakultak ki a Felső-Tiszavidéken az extrém meleg és száraz időjárás miatt. A szabolcsi vízgyűjtőn márciustól a megszokott csapadék mennyiségnek csak mindegy fele hullott le, miközben valamennyi hónap átlag feletti hőmérsékletet hozott. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság mérései szerint az elmúlt hetekben a napi maximum hőmérséklet tartósan megközelítette, több alkalommal pedig meg is haladta 40 Celsius fokot. A szélsőséges időjárás miatt a csatornák és tározók vízkészlete továbbra is rendkívül alacsony. A csapadékhiány következtében augusztusban a Tiszán, Tivadarnál, valamint a Szamoson, Tunyog-Matolcsnál is megdőlt a korábban mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A Feti vízig az aszályhelyzetek enyhítése érdekében vízvisszatartással, valamint gravitációs és szivattyús vízpótlással segíti a folyómenti területek ellátását, írja közösségi oldalán a társaság. Még van lehetőség pótfelvételire jelentkezni a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolára, közölte az intézmény. A 2026-27-es tanévre augusztus 25-ig nyújtatók be a jelentkezések. Ez azok részére szól, akik a rendes felvételi eljárásban nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Többek között teológus, hittanár, nevelőtanár, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka és közösségszervező képzése is lehet jelentkezni. Emellett licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, valamint összehasonlító vallás történet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is szerepel a lehetőségek között. A szakok részletes leírása, a jelentkezés feltétele és a szükséges dokumentumok a főiskola honlapján érhetők el. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon hogy nekem is volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 100-100.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével.

0: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.
1: Ez a Best FM. A Best FM.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen már